she comes.

93.9 Rock FM.

0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Visszaküldte az államfő az egészségügyi törvénymódosítást. Csalók élnek vissza a máltai nevével. Érkezik az erőművek éjszakája. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem írta alá a köztársasági elnök az egészségügyi törvénymódosítást. Visszaküldte azt az országgyűlésnek megfontolásra. Baka András kifogásolja, hogy az előírások korlátoznák a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját hatáskörben kellene dönteniük. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit. Felmentették az adóhatóság bűnügyi főigazgatóságának két vezetőjét. Mai hatállyal távozik a NAV-tól Domokos Ferenc dandártábornok és helyettese Szűcs Gábor László ezredes. A jogszabály szerint a megbízás indoklás nélkül visszavonható. Csalók trükköznek a máltai szeretetszolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a lakhatási programjukban résztvevő családokat, magukat a szeretetszolgálat képviselőinek kiadva. Kikérdezik az ajtót nyitókat, és iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek tőlük, majd azokról felvételeket készítenek. Arra figyelmeztet a karitatív szervezet, hogy a lakosság mindig kérje a máltai igazolványt, mielőtt ismeretleneket enged be. Megtartják az erőművek éjszakáját. Idén több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A szakemberek vezetéseket tartanak az érdeklődőknek, megismertetve az energiatermelés és eloszlás folyamatait az áram, hő, ivóvíz vagy földgáz szolgáltatóknál. A programra ma még lehet regisztrálni. Tegnap lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozta az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg.
1: Folytatódik a napos idő, legfeljebb kevés felhő lehet csak az égen, eső nem érkezik. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. 24-25 fok körüli értéket mérhetünk délután. Holnap is jó részt derűs lesz az ég felettünk, 22 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton is száraz idő várható, csak az Alpok alján fordulhatnak elő élénk széllökések. Vasárnap a hűvös reggelt követően akár 28 fokig is melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

dúdosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Fókuszban a merrák elleni küzdelem. Változik a vármegyék elnevezése. Kezdődik a nemzeti vágta. A mikrofonnál Gál Ildikó. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik, ezeknek a száma enyhén emelkedik, és sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között. Van, de ez a szám stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható.
1: Döntött a bíróság Sezták Miklós korábbi miniszter ügyében. Elrendelte a KDNP-s országgyűlési képviselő letartóztatását 30 napra. Hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Közben Hankó Balázs letartóztatását is indítványozta az ügyészség. A volt minisztert az NKA ügy miatt ki. A héten mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt, a Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Megye helyett vármegye, főispán helyett pedig kormány megbízott. Az elnevezések visszaállításáról szóló alaptörvénymódosítást nyáron fogadta el a parlament. A rendelkezés a közigazgatásban is változásokat hoz. Az elnevezések fokozatosan módosulnak majd. Az ügyintézésekben nem lesz változás, és a személyes okmányokat sem kell cserélni a megyék visszatérése miatt. Hétvégén újra nyeregbe pattannak Szilvásváradon. Ismét megrendezik a nemzeti vágtát a Lipicai Lovas Központban, ahol a felnőttek mellett kishuszárok és huszár gyerekek is megmérettetik magukat. Emellett hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is lesz. A kétnapos programot lovas bemutatók, történelmi csata jelenet és felvonulás színesíti. A felnőttek döntője vasárnap délután kezdődik. Ingyen bubizhatnak a Budapest Go bérletesek. A BKK applikációjában vásárolt, legalább 30 napos, érvényes bérlettel rendelkezők havonta 10 félórás díjmentes MOL Bubi utazásra jogosító kupont igényelhetnek. Ezeket e-mailben kapják meg az érintettek. Míg Európa nyugati részét viharos széllel és kiadós esőzéssel kísért hidegfront érte el, addig a Kárpát-medencében továbbra is az ilyenkor megszokottnál melegebb, derűs őszi idő uralkodik. Budapesten és térségében folytatódik a napos idő, a vénasszonyok nyara egész héten kitart, holnap is jó részt derűs lesz az ég felettünk, 22 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton is száraz idő várható, vasárnap akár 28 fokig is melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Na ugye, megbeszéltük? Megbeszéltük. Megmondtam? Megmondtam. Ennyi volt a szeptember, már is itt az október. Számomra szimpatikus hónap, szép kerek szám, 10-es, ugye? Az ősznek a kellős közepe, egy kicsit szerintem ízletesebb és kifejezetten esztétikusabb őszi hónap szokott lenni az eddigi természeti jelenségek függvényében. Hát majd meglátjuk, hogy idén mit tartogatnak itt az El Niño jelenségek. Na de szűkítsük a kört, fókuszáljunk a mai napra, október 1-e, amit megelőzött egy éjszaka, ami remélem, hogy mindenkinek éppen azt a célt szolgálta, amit szeretett volna. Éjszakásoknak jó pihenést, én meg természetesen hozom majd a történeteket. Na de hát mondjuk kezdjük azzal, hogy ha mégiscsak a zene világnapja van, de ettől függetlenül is sűrű, és igazán kis izgalmas csemegéket tartogat az október 1-e. Lesz itt majd minden is. Janis Joplin, Hendrix, vagy éppen egy kis politikai állásfoglalás, ami azért nem szokatlan rockzenészektől. Na, 103.9 Rock FM, az utakon vigyázzunk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat, egy irányosítás van érvényben a Dombóvári úton, jó hosszú szakaszon, a Budafoki és a Fehérvári út között. Forgalomkorlátozás a 13. kerület Cserhalom utcában és annak környékén, és továbbra is sávzárás a Közraktár utcában, a Cucor utcánál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét és október 1-je, ismint mondottam, 75-ben alapította az UNESCO Nemzetközi Zene Tanácsa a zene világnapját, és a kezdeményezés mögött a 20. század egyik legnagyobb hegedűművész és karmestere, Yehudi Menuhin állt. Úgyhogy ezért is zenélünk meg sokat, meg azért is, mert mindig sokat zenélünk. Jó, előbb viszont most hírek, aztán megnézzük, hogy még mit jegyeztek fel a krónikások.
2: Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Visszaküldte az államfő az egészségügyi törvénymódosítást. Csalók élnek vissza a máltai nevével. Érkezik az erőművek éjszakája. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem írta alá a köztársasági elnök az egészségügyi törvénymódosítást. Visszaküldte azt az országgyűlésnek megfontolásra. Baka András kifogásolja, hogy az előírások korlátoznák a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját hatáskörben kellene dönteniük. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit. Felmentették az adóhatóság bűnügyi főigazgatóságának két vezetőjét. Mai hatállyal távozik a NAV-tól Domokos Ferenc dandártábornok és helyettese Szűcs Gábor László ezredes. A jogszabály szerint a megbízás indoklás nélkül visszavonható. Csalók trükköznek a máltai szeretetszolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a lakhatási programjukban résztvevő családokat, magukat a szeretetszolgálat képviselőinek kiadva. Kikérdezik az ajtót nyitókat és iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek tőlük, majd azokról felvételeket készítenek. Arra figyelmeztet a karitatív szervezet, hogy a lakosság mindig kérje a máltai igazolványt, mielőtt ismeretleneket enged be. Megtartják az erőművek éjszakáját. Idén több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A szakemberek vezetéseket tartanak az érdeklődőknek, megismertetve az energiatermelés és eloszlás folyamatait az áram, hő, ivóvíz vagy földgáz szolgáltatóknál. A programra ma még lehet regisztrálni. Tegnap lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozta az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente államtitkár.
4: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg.
3: Folytatódik a napos idő, legfeljebb kevés felhő lehet csak az égen, eső nem érkezik. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. 24-25 fok körüli értéket mérhetünk délután. Holnap is jó részt derűs lesz az ég felettünk, 22 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton is száraz idő várható, csak az Alpok alján fordulhatnak elő élénk széllökések. Vasárnap a hűvös reggelt követően akár 28 fokig is melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Rock FM. Szóval hónapot váltottunk, kérem tisztelettel. Október 1-je, amikor is 65-ben Bob Dylan e napon mutatta be új turné zenekarát a New York-i Carnegie Hallban. A formáció később The Band néven vált a rock történet egyik legnagyobb hatású együttesévé. 70. A tragikusan fiatalon elhunyt gitárkirály Jimi Hendrixet pontosan e napon helyezték örök nyugalomra szülővárosában, Seattle-ben. 1982. Forradalom a zenehallgatásba. A Sony Tokióban piacra dobta a világ legelső kereskedelmi forgalomba kerülő CD lejátszóját. 2000-ben pedig az ausztrál rock ikon a Midnight Oil fellépett a Sydney olimpiai játékok záró ünnepségén. Fekete ruhájukon a Sorry, sajnáljuk felirat szerepelt, amelyel az ausztrál kormány helyett kértek bocsánatot az őslakosoktól. 103.9 Rock FM, óvatosan a közlekedésben. Köszönet!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat, egy irányosítás van érvényben a Dombóvári úton, jó hosszú szakaszon, a Budafoki és a Fehérvári út között. Forgalomkorlátozás a 13. kerület Cserhalom utcában és annak környékén, és továbbra is sávzárás a Közraktár utcában, a Cucor utcánál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
3: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
4: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
5: Fókuszban a merrák elleni küzdelem. Változik a vármegyék elnevezése. Kezdődik a nemzeti vágta. A mikrofonnál Gál Ildikó. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
6: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik, ezeknek a száma enyhén emelkedik, és sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyíthatott.
5: Döntött a bíróság Sesták Miklós korábbi miniszter ügyében. Elrendelte a KDNP-s országgyűlési képviselő letartóztatását 30 napra. Hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Közben Hankó Balázs letartóztatását is indítványozta az ügyészség. A volt minisztert az NKA ügy miatt ki. A héten mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt, a Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Megye helyett vármegye, főispán helyett pedig kormány megbízott. Az elnevezések visszaállításáról szóló alaptörvénymódosítást nyáron fogadta el a parlament. A rendelkezés a közigazgatásban is változásokat hoz, az elnevezések fokozatosan módosulnak majd. Az ügyintézésekben nem lesz változás, és a személyes okmányokat sem kell cserélni a megyék visszatérése miatt. Hétvégén újra nyeregbe pattannak Szilvásváradon. Ismét megrendezik a nemzeti vágtát a Lipicai Lovas Központban, ahol a felnőttek mellett kishuszárok és huszár gyerekek is megmérettetik magukat. Emellett hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is lesz. A kétnapos programot lovas bemutatók, történelmi csata jelenet és felvonulás színesíti. A felnőttek döntője vasárnap délután kezdődik. Ingyen bubizhatnak a Budapest góbérletesek. A BKK applikációjában vásárolt, legalább 30 napos, érvényes bérlettel rendelkezők havonta 10 félórás díjmentes molbubi utazásra jogosító kupont igényelhetnek. Ezeket e-mailben kapják meg az érintettek. Míg Európa nyugati részét viharos széllel és kiadós esőzéssel kísért hidegfront érte el, addig a Kárpát-medencében továbbra is az ilyenkor megszokottnál melegebb, derűs őszi idő uralkodik. Budapesten és térségében folytatódik a napos idő, a vénasszonyok nyara egész héten kitart, holnap is jó részt derűs lesz az ég felettünk, 22 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton is száraz idő várható, vasárnap akár 28 fokig is melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

100.9 Rock FM, nem is mondtuk, még előfordulhat ilyen, hogy kedves Malvinok, hát boldogat, de egyébként kedves Bazsók is, mert hogy október 1-e az övék. Na meg még egyszer a zene világnapja, úgyhogy már csak ezért is zenélünk ma sokat, miközben, kérem, hogy az utakon mindenki vigyázzék, köszönet!

103.9 Rock FM, szóval zene, és annak is a világnapja, ugye? Annyira hozzá vagyunk szokva, hogy már nem is tudjuk talán néha igazán értékelni, mit jelent a zene. Mindent. Az egyik alaptétele az embernek. Az ütem, a ritmus, a dallam, az érzelmek, és még hosszasan lehetne sorolni. Nem tisztem. A lényeg, hogy 75-ben alapította az UNESCO. A kezdeményezés mögött ugye Yehudi Menuhin állt. A három fő célkitűzése erre a napra. A zene, mint egyetemes nyelv segítsen áthidalni a politikai, nyelvi és kulturális különbségeket a nemzetek között. Igaz. E napon a társadalom minden rétege, a legkisebb falvaktól nagyvárosokig kapjon élő zenei élményt. És mutassunk tiszteletet a zeneszerzők, előadó művészek és zenetanárok munkája előtt, akik egyértelműen szebbé teszik a világot. Úgyhogy, drága jó barátim, ennek megfelelően viselkedjünk a mai napon, bár én azt gondolom, hogy zenéből legyen az akármilyen stílus, mert stílusokon és ízlésen tök fölösleges vitázni sosem elég. Jó, úgyhogy éljen a zene, éljen október 1-e, 103.9 Rock FM, meg éljenek a születésnaposok, nem sokára megnézzük, hogy még mivel tudnak eldicsekedni.

0: Rock FM.
1: Pompás kis fél nyolc, így október 1-én, amikor is tessék felköszönteni a Malvinokat. Na meg a születésnaposokat. Jó, boldog születésnapot mindenkinek. Hírek után meg is nézzük, hogy mivel tudnak eldicsekedni, és persze zenélünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Ebb összeírás kezdődik. Változás a teknél. Papagáj eledelt vizsgált a hatóság. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Kezdődik a kutyák összeírása Budapesten. Az ebb tartóknak kell adatot szolgáltatniuk több városrészben. A 7. és 8. kerületben mától kezdődik a munka, de sorra kerül a 6., a 3. és a 15., valamint a 13. kerület is. Az összesítés keretében minden 4 lábúról külön adatlapot szükséges kitölteni, akkor is, ha a gazda korábban már megtette ezt. Aki elmulasztja a teljesítést, az akár 150 000 forintos bírságra is számíthat. Mától az ORFK irányítja a teket, a terrorelhárítási központ, önálló rendvédelmi szervezetként tehát megszűnik. Az országgyűlési őrség korábbi formájában szintén nem működik tovább. A személyvédelmi feladatait a TEK, az országház és más épületek, intézmények védelmét pedig a készenléti rendőrség veszi át. Változatlan az üzemanyagár itthon. Egy hetes stagnálás van a kutakon. A holtankoljak.hu információi szerint a 95-ös benzin átlagára 636 forint literenként, a gázolajért pedig átlagosan 709 forintot kérnek a kutakon, annak ellenére, hogy jelentős mozgás van a világpiacon. Gorcső alatt a papagáj eledelek. A Nébih a Magyarországon forgalmazott, hullámos papagájoknak szánt termékekből 19-et ellenőrzött, és mindegyiket biztonságosnak, valamint minőségileg megfelelőnek talált. Mindössze 4 áruval volt gond, ezeknek a címkéjén találtak kisebb hiányosságokat. A gyártóikat ezután felszólították a hibák kijavítására. Ma van az idősek világnapja. Ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy ezen korosztály valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében és a segítség időben történő megszervezésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
3: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltik a nyugdíjkorhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne.
2: Folytatódik a napos idő, legfeljebb kevés felhő lehet csak az égen, eső nem érkezik. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. 24-25 fok körüli értéket mérhetünk délután. Holnap is jó részt derűs lesz az ég felettünk, 22 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton is száraz idő várható, csak az Alpok alján fordulhatnak elő élénk széllökések. Vasárnap a hűvös reggelt követően akár 28 fokig is melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

100.9 Rock FM. Na nézzük ezt az október 1-ét, kedves ma születettek. Hát hihetetlen intézményesített a mai nap. Mondok ilyet például, hogy e napon indult el 92-ben a Cartoon Network. Ugye? De éppen 88-ban Mihail Gorbacsovot, az SKP főtitkárát, a legfelső tanács államfővé választja. Ezzel a Szovjetunió állami és pártvezetés egyetlen ember kezébe került. 58-ban e napon hozták létre a NASA-t, míg Japánban üzembe helyezték az első Shinkansen vonalat Tokió és Osaka között. Na és ha már Japán, akkor itt kanyarodunk rá a zenére. Mert hogy kérem szépen, 1982. október 1-én debütált Tokióban egy valódi tech és kultúrtörténeti robbanás formájában a CD lejátszó. A Sony CDP 101. Gyakorlatilag ennek megjelenése véget vetett a recsegő bakelitek és a megnyúló magnószalagok egyed uralmának. Bár a CD-t a kényelemmel és a tömeggyártással azonosítjuk, azért a Sony első terméke, hát erősen luxus cikk volt. 168 ezer jenért adták, ami a mai árfolyamon körülbelül olyan 800 dollár, ami hát azért 300 ezer forint, bár nem tudom, hogy jól váltom-e. Ehhez jött még a probléma, hogy a megjelenés napján a boltok polcain mindössze kb. 50 darab CD album volt elérhető, így a korai vásárlók méregdrágán vettek egy olyan gépet, amin alig tudtak mit lejátszani. Miért pont 74 perces lett a CD? Azt tudtuk, vagy csak sejtettük? A CD formátumát a Sony és a Philips közösen fejlesztette ki. Eredetileg a Philips egy 11,5 cm átmérőjű 60 perces kapacitású korongot tervezett, mert ez tökéletesen elfért volna egy kabát zsebben. A legenda szerint azonban a Sony alelnöke Norio Ogen ragaszkodott hozzá, hogy a lemeznek alkalmasnak kell lennie Ludwig von Beethoven 9. szimfóniájának megszakítás nélkül lejátszására. Megvizsgálták az elérhető felvételeket, és a leghosszabb pontosan 74 percig tartott, ehhez 12 cm-re kellett növelni a lemez átmérőjét, így végső soron a komoly zene határozta meg, hogy mennyi rock zene férhetett rá később a lemezekre. Ugye a legelső legyártott CD lemez az Abbáé volt, de gyakorlatilag a rock történelemben a Dire Straits írta be magát aranybetűkkel. Na hát így, 103.9 Rock FM, úgyhogy ezekkel tudnak eldicsekedni, kedves ma születettek. Ennek örömére zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat, egyirányosítás van érvényben a Dombóvári úton, jó hosszú szakaszon, a Budafoki és a Fehérvári út között. Forgalomkorlátozás a 13. kerület Cserhalom utcában és annak környékén, és továbbra is sávzárás a Közraktár utcában, a Cucor utcánál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620-999-1039.
2: Rumors spread around in that Texas town, about to check outside again. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
4: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
5: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Először dobott vissza törvénymódosítást az államfő, visszaélnek a máltai nevével, megtartják az erőművek éjszakáját, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem írta alá a köztársasági elnök az egészségügyi törvénymódosítást, visszaküldte azt az országgyűlésnek megfontolásra. Baka András kifogásolja, hogy az előírások korlátoznák a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját hatáskörben kellene dönteniük. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit. Felmentették az adóhatóság bűnügyi főigazgatóságának két vezetőjét. Mai hatállyal távozik a NAV-tól Domokos Ferenc dandártábornok és helyettese Szűcs Gábor László ezredes. A jogszabály szerint a megbízás indoklás nélkül visszavonható. Csalók trükköznek a máltai szeretetszolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a lakhatási programjukban résztvevő családokat, magukat a szeretetszolgálat képviselőinek kiadva. Kikérdezik az ajtót nyitókat, és iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek tőlük, majd azokról felvételeket készítenek. Arra figyelmeztet a karitatív szervezet, hogy a lakosság mindig kérje a máltai igazolványt, mielőtt ismeretleneket enged be. Megtartják az erőművek éjszakáját. Idén több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A szakemberek vezetéseket tartanak az érdeklődőknek, megismertetve az energiatermelés és eloszlás folyamatait az áram, hő, ivóvíz vagy földgáz szolgáltatóknál. A programra ma még lehet regisztrálni. Tegnap lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozta az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente államtitkár.
8: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg.
7: Míg Európa nyugati részét viharos széllel és kiadós esőzéssel kísért hidegfront érte el, addig a Kárpát-medencében továbbra is az ilyenkor megszokottnál melegebb, derűs őszi idő uralkodik. Budapesten és térségében folytatódik a napos idő, a vénasszonyok nyara egész héten kitart, holnap is jó részt derűs lesz az ég felettünk, 22 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton is száraz idő várható, vasárnap akár 28 fokig is melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, kedves Malvinok, boldogott a mai napra. Az utakon vigyázzunk, és akkor nem sokára az a bizonyos politikai állásfoglalás. Jó, de addig is még zenélünk. Éljen a zene, pláne ma.

103.9 Rock FM, szóval 2000-et írunk. Sydney Olimpia záró ünnepsége október 1-én. Hát az egyik legbátrabb és legvízhangosabb politikai gerilla akció volt. Főszereplő a Midnight Oil. Ugye az Olimpia záró ünnepség szervezői és az ausztrál kormány pontosan tudták, hogy a Midnight Oil egy erősen politizáló baloldali és környezetvédő rockzenekar. Éppen ezért a szervezők előre kikötötték semmilyen, de semmilyen politikai megnyilvánulás vagy szövegelés nem engedélyezett a színpadon. A zenekar Peter Garrett énekesről az élen látszólag beleegyezett a feltételekbe, a próbákon is teljesen átlagos ruhákban jelentek meg. A háttérben azonban saját költségükön gyártották le azokat a minimalista fekete stretch ruhákat, amelyekre fehér betűkkel jól láthatóan sorry, sajnáljuk szót nyomtatták. A ruhákat a fellépés pillanatai kabátok alá rejtve tartották, és csak közvetlenül a színpadra lépés előtt a backstage-ben fették fel. A felirat közvetlen politikai fricska volt az akkori konzervatív miniszterelnöknek, John Howardnak, aki a stadion díszpáholyában ült. Ausztráliában ekkoriban felerősödtek a viták az úgynevezett ellopott nemzedékek tragédiájáról. A 19. század végétől egészen a 70-es évekig az állam és a rendőrség rendszer szinten szakította el az őslakos gyermekeket a családjaiktól, hogy fehér intézetekben és nevelőszülőknél asszimilálják őket. John Howard miniszterelnök mereven elutasította, hogy hivatalos, állami szintű bocsánatkérést fogalmazzon meg. A zenekar nem egy semleges lágert játszott le, hanem 87-es világslágerüket, a Beds Are Burning-et. A dal szövege ugye kíméletlenül direkt módon követeli vissza az őslakosok földjeit. Amikor Peter Garrett elkezdte a jellegzetes rángatózó táncát, és a kamerák ráközelítettek a zenészek ruháira, a stadionban tomboló 110.000 ember és a tévék előtt ülő milliárdok, hát, rögtön megértették az üzenetet. A kormány persze dühöngött, de a nemzetközi sajtó és a közönség zseniálisnak találta a húzást. Az akció annyira betalált, hogy évekre meghatározta az ausztrál közbeszédet. Úgyhogy így esett ez akkoriban 2000-ben. 103.9 Rock FM. No, hát akkor Beds Are Burning. Nossa.

0: Rock FM.
1: Fél kilenc, jönnek a hírek, információk, és hát azért voltak a zenetörténetben csendesebb pillanatok is. Na majd nem sok erről, jó? De csak a hírek után, amikor zenélünk is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Középpontban a merrák elleni küzdelem, módosul a vármegyék elnevezése, készülődnek a nemzeti vágtalovasai, a mikrofonnál Gál Ildikó. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik, ezeknek a száma enyhén emelkedik, és sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között. Van, de ez a szám stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható.
1: Döntött a bíróság Sezták Miklós korábbi miniszter ügyében. Elrendelte a KDNP-s országgyűlési képviselő letartóztatását 30 napra. Hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Közben Hankó Balázs letartóztatását is indítványozta az ügyészség. A volt minisztert az NKA ügy miatt ki. A héten mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt, a Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Megye helyett vármegye, főispán helyett pedig kormány megbízott. Az elnevezések visszaállításáról szóló alaptörvénymódosítást nyáron fogadta el a parlament. A rendelkezés a közigazgatásban is változásokat hoz. Az elnevezések fokozatosan módosulnak majd. Az ügyintézésekben nem lesz változás, és a személyes okmányokat sem kell cserélni a megyék visszatérése miatt. Hétvégén újra nyeregbe pattannak Szilvásváradon. Ismét megrendezik a Nemzeti Vágtát a Lipicai Lovas Központban, ahol a felnőttek mellett kishuszárok és huszár gyerekek is megmérettetik magukat. Emellett hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is lesz. A kétnapos programot lovas bemutatók, történelmi csata jelenet és felvonulás színesíti. A felnőttek döntője vasárnap délután kezdődik. Ingyen bubizhatnak a Budapest Go bérletesek. A BKK applikációjában vásárolt, legalább 30 napos, érvényes bérlettel rendelkezők havonta 10 félórás díjmentes MOL Bubi utazásra jogosító kupont igényelhetnek. Ezeket e-mailben kapják meg az érintettek. Folytatódik a napos idő, legfeljebb kevés felhő lehet csak az égen, eső nem érkezik. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. 24-25 fok körüli értéket mérhetünk délután. Holnap is jó részt derűs lesz az ég felettünk, 22 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton is száraz idő várható, csak az Alpok alján fordulhatnak elő élénk széllökések. Vasárnap a hűvös reggelt követően akár 28 fokig is melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Szóval 1970. október 1-je. Egy tragikusan fiatalon elhunyt gitárzseni Jimi Hendrix temetése. 27 éves volt ugyebár. Londonban érte a halál édesapja, Al Hendrix hazaszállítatta a testét szülővárosába, Seattle-be. A gyászszertartást a seattle-i baptista templomban tartották, amely egy végtelenül egyszerű, dísztelen kis épület volt, a kontraszt óriási volt Hendrix színes, pszichedelikus világa is. Ezen puritán falak között, a koporsó előtt egy hatalmas virágokból kirakott Fender Stratocaster gitárt állt. A család egyik közeli barátja a gyászbeszéd helyett Jimmy Angel című dalának gyönyörű, látomásszerű szövegét olvasta fel. Amikor a koporsót kihozták a templomból, a háttérben hagyományos gospel stílusban csendült fel a When the Saints Go Marching In. A temetésről a család mellett a korzenei elitjének krémje is megérkezett, 24 limuzinból álló menettel. Ott volt a jazz legenda Miles Davis, a blues gitáros Johnny Winter, és hát persze a zenésztársak Mitch Mitchell, Noel Redding. Volt azonban egy nagyon látványos hiányzó, Eric Burdon, a The Animals frontember és Jimmy egyik legközelebbi barátja szándékosan visszautasította a meghívást. Azzal indokolta a döntését, hogy Jimi Hendrix tiszta szívéből gyűlölte Seattle-t, és úgy érezte, hogy képmutatás lenne asszisztálni ahhoz, hogy pont ott temessék el, ahonnan egész életében menekülni akart. Úgyhogy így esett ez 1970. október 1-én, amikor végső nyugalomra helyezték Jimi Hendrixet. 103.9 Rock FM, na zenéjük!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat, egyirányosítás van érvényben a Dombóvári úton, jó hosszú szakaszon, a Budafoki és a Fehérvári út között. Forgalomkorlátozás a 13. kerület Cserhalom utcában és annak környékén, és továbbra is sávzárás a Közraktár utcában, a Cucor utcánál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 103

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Megszámolják a kutyákat, új korszak kezdődik a teknél, gond volt a papagáj eledelekkel, üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Kezdődik a kutyák összeírása Budapesten. Az app tartóknak kell adatot szolgáltatniuk több városrészben. A 7. és 8. kerületben mától kezdődik a munka, de sorra kerül a 6., a 3. és a 15., valamint a 13. kerület is. Az összesítés keretében minden 4 lábúról külön adatlapot szükséges kitölteni, akkor is, ha a gazda korábban már megtette ezt. Aki elmulasztja a teljesítést, az akár 150 000 forintos bírságra is számíthat. Mától az ORFK irányítja a teket. A terror elhárítási központ önálló rendvédelmi szervezetként tehát megszűnik. Az országgyűlési őrség korábbi formájában szintén nem működik tovább. A személyvédelmi feladatait a TEK, az országház és más épületek, intézmények védelmét pedig a készenléti rendőrség veszi át. Változatlan az üzemanyagár itthon. Egy hetes stagnálás van a kutakon. A holtankoljak.hu információi szerint a 95-ös benzin átlagára 636 forint literenként, a gázolajért pedig átlagosan 709 forintot kérnek a kutakon, annak ellenére, hogy jelentős mozgás van a világpiacon. Gorcső alatt a papagáj eledelek. A Nébih a Magyarországon forgalmazott, hullámos papagájoknak szánt termékekből 19-et ellenőrzött, és mindegyiket biztonságosnak, valamint minőségileg megfelelőnek talált. Mindössze 4 áruval volt gond, ezeknek a címkéjén találtak kisebb hiányosságokat. A gyártóikat ezután felszólították a hibák kijavítására. Ma van az idősek világnapja. Ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy ezen korosztály valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében és a segítség időben történő megszervezésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltjük a nyugdíjkorhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne.
1: Míg Európa nyugati részét viharos széllel és kiadós esőzéssel kísért hidegfront érte el, addig a Kárpát-medencében továbbra is az ilyenkor megszokottnál melegebb, derűs őszi idő uralkodik. Budapesten és térségében folytatódik a napos idő, a vénasszonyok nyara egész héten kitart, holnap is jó részt derűs lesz az ég felettünk, 22 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton is száraz idő várható, vasárnap akár 28 fokig is melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Először küldött vissza törvénymódosítást az államfő, trükköznek a máltai szeretetszolgálat nevével. Erőművekbe látogathatunk, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem írta alá a köztársasági elnök az egészségügyi törvénymódosítást. Visszaküldte azt az országgyűlésnek megfontolásra. Baka András kifogásolja, hogy az előírások korlátoznák a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját hatáskörben kellene dönteniük. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit. Felmentették az adóhatóság bűnügyi főigazgatóságának két vezetőjét. Mai hatállyal távozik a NAV-tól Domokos Ferenc dandártábornok és helyettese Szűcs Gábor László ezredes. A jogszabály szerint a megbízás indoklás nélkül visszavonható. Csalók trükköznek a máltai szeretetszolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a lakhatási programjukban résztvevő családokat, magukat a szeretetszolgálat képviselőinek kiadva. Kikérdezik az ajtót nyitókat, és iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek tőlük, majd azokról felvételeket készítenek. Arra figyelmeztet a karitatív szervezet, hogy a lakosság mindig kérje a máltai igazolványt, mielőtt ismeretleneket enged be. Megtartják az erőművek éjszakáját. Idén több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A szakemberek vezetéseket tartanak az érdeklődőknek, megismertetve az energiatermelés és eloszlás folyamatait az áram, hő, ivóvíz vagy földgáz szolgáltatóknál. A programra ma még lehet regisztrálni. Tegnap lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozta az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg.
1: Míg Európa nyugati részét viharos széllel és kiadós esőzéssel kísért hidegfront érte el, addig a Kárpát-medencében továbbra is az ilyenkor megszokottnál melegebb, derűs őszi idő uralkodik. Budapesten és térségében folytatódik a napos idő, a vénasszonyok nyara egész héten kitart, holnap is jó részt derűs lesz az ég felettünk, 22 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton is száraz idő várható, vasárnap akár 28 fokig is melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

100.9 Rock FM-n a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt, hát nagyon-nagyon mennek a hetek, a hónapok, hiszen most egy újabb hónapba vágunk bele, bizony október első napján a régi fantasztikus rockzenék várnak ránk. Hát ez egy ilyen jóféle komfortzóna, nem? Én azt tudom róla mondani, annál is inkább, mert hogy online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu. Ha elhagytuk Budapest határait, akkor ezt tudom javasolni, mert hogy a The Doors együttes érkezik. 1966-ban Jim Morrison közölte a Doors többi tagjával, hogy kevés a daluk, úgyhogy most már ők is igazán írhatnának valamit.

103.9 Rock FM és az Oasis, ugye 2024-ben behúzta a váratlant, így az év végén úgy gondolták a Gallagher alapító testvérek, hogy ők most akkor kibékülnek, és 2025-ben ugye végig turnézták az egész, hát nem az egész világot, de azért úgy turnézgattak, na, és eléggé durván nagy igény volt a turnéjukra, és hát aztán mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy nemrég bejelentették, hogy most újabb 38 koncertet terveznek 2027-re. A turné jövő májusban indul, rögtön 5 koncerttel a glasgowi Celtic Parkban, aztán jön 11 este Manchesterben, és most végre a kontinentális Európa sem maradt ki, többek között Münchenben, Barcelonában, Amsterdamban, Rómában és Párizsban is fellépnek, és Párizs különösen érdekes állomás lesz, mert éppen ott ért véget az Oasis előző története. 2009-ben egy fesztiválon már nem léptek színpadra, miután a Gallagher testvérek a backstage-ben összevesztek, Noel pedig még aznap bejelentette, hogy kilép a zenekarból, most 18 évvel később együtt térnek vissza a városba. Így legyen, én azt mondom, és jön az ide passzolódal, Don't Look Back in Anger.

103.9 Rock FM. Na hát 8 év után végre új stúdió albumra készül a U2, és már itt is van az első igazi előfutár, a Street of Dreams. A dalhoz Mexikóvárosban forgattak látványos videóklipet, ahol a zenekar egy busz tetején adott rögtönzött koncertet a rajongóknak. Ez a forgatás azonban kis ilyen félbeszakadt, mert egy hatalmas vihar miatt leállt az áramfejlesztő, a munka megakadt, a helyzetet pedig egy helyi lakó mentette meg, aki felajánlotta erkélyét a zenekarnak. Bono és társai innen folytatták a minikoncertet, és a rajongókkal együtt énekelték a Vertigo és a Desire refrényeit, amíg újraindult a forgatás. A Street of Dreams hangzásában ismét a klasszikus stadionokat megtöltő U2-t idézi, és The Edge jellegzetes gitárjátéka áll a középpontban, Bono pedig a angol és spanyol nyelven énekel a dalban. Külön öröm a rajongóknak, hogy a klipben újra feltűnik Larry Mullen Jr., aki a hátműtétje miatt hagyta ki Las Vegas-i Sphere koncertjeiket, így ez egyfajta visszatérésnek is tekinthető. Az album várhatóan idén még megérkezik, és ez lesz a U2 első teljesen új stúdiólemeze, a 2017-es Songs of Experience óta. U2 With or Without You.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csitinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt. Hát hölgyeim és uraim, ma az a helyzet, hogy új hónapot köszönhetünk, tehát Hello október, és nagyon-nagyon remélem, hogy ez az október legalább olyan jó lesz, mint a szeptember volt. Hát ez az egyetlen egy októberünk van 2026-ban, úgyhogy ennek fényében próbáljuk meg az életünket rendezni. Na és ehhez szólnak a legjobb rockzenék is itt, úgyhogy ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit. www.rockradio.hu online streamen is lehet bennünket hallgatni, és muszáj is, mert már is jön a Scorpions, akik ugye minden második évben itt vannak Magyarországon, de most különleges okuk is volt rá, mert hogy ők tavaly voltak 60 évesek, és ennek okán elindultak turnézni, és legalább egy-két évig még turnézni is fognak, úgyhogy valószínű, hogy mindenképpen visszatérnek majd hozzánk, de viszont itt vannak a legnagyobb klasszikus dalaik, amelyeket muszáj meghallgatnunk. 1990-ben jelent meg a banda Crazy World című 11. stúdióalbuma, és ez annak az egyik legnagyobb slágere, a Wind of Change mellett, ez a Send Me an Angel.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, és az Aerosmith érkezik, akik ugye, hát azért mocorognak annak ellenére, hogy ők abba hagyták a koncertezést, illetve a turnézást, hát, de tegyék egyébként, Steven Tylernek meggyógyultak a hangszálai, ők fel is léptek, már többször is Joe Perryvel is, meg még egyébként is, kiadtak egy új EP-t, One More Time címmel, a fiatal tehetséges rockerrel, Youngblooddal, és szerintem most ez egy tendencia lesz, hogy majd felkarolnak ők fiatal tehetséget, de hát tegyék az ilyen együtteseknek egyszerűen ez a dolga, hát azon kívül, hogy hallgatjuk a legnagyobb klasszikusaikat, mégpedig a Pinket, a legendás csapat 12. 1997-ben megjelent Nine Lives című lemezének harmadik kislemezes és videóklipes daláról beszélünk. A klipje az nagyon-nagyon érdekes, mert hogy innovatív és látványos, és 1998-ban megnyerte a legjobb rock videóklip díját az MTV Video Music Awards gálán, 99-ben pedig a dal meghozta a csapat negyedik és eddig utolsó Grammy-díját a legjobb rock előadás kategóriában.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM és a Bon Jovi érkezik. Ugye a frontembernek John Bon Jovinak 4 évvel ezelőtt hangszárműtéten kellett átesnie ahhoz, hogy folytatni tudja az éneklést, és sikerült, folytatta. Kiadták Forever című albumukat, és egy turnéja indultak. Nem volt nagy ez a turné, azért ezt hozzá kell tenni, néhány fellépésből állt. Viszont amikor befejezték ezeket a fellépéseket, akkor John Bon Jovi bejelentette, hogy 2027-es turnéjukat szervezik, úgyhogy hát nagyon-nagyon reméljük, hogy ide is eljutnak. Egyelőre még sem dátumokkal nem jelentkeztek, sem pedig helyszínekkel. Nyilván azonnal fogjuk mondani, hogyha ezek már meglesznek. Ez azért is nagyon nagy örömhír, mert hogy ugye 2022-ben még egyáltalán nem volt az biztos, hogy John Bon Jovi újra tud énekelni, mert a hangszalai sorvadni kezdtek, később pedig elmondta, hogy különösen nehéz volt ezt elfogadnia, mert képzett énekesként mindig vigyázott a hangjára, és nem valamiféle életmódbéli túlzás okozta a problémát, de ezen a problémán már hál' Istennek túl vagyunk, és hát nagyon reméljük, hogy esetleg ide is eljönnek Magyarországra. Bon Jovi, always!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Iba vagyok, ez pedig itt a csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt. Hát azt is figyelembe vesszük, hogy már csütörtök délután van, úgyhogy most már elkezdtünk azért rohangálni a hétvége felé. Hát meg ugye ez október első napját, miről beszélgetünk, elkezdtünk egy hónapot is, úgyhogy itt nagyon-nagyon kezdésben vagyunk, meg hát gyönyörű szép indián nyár van, vénasszonyok nyara, kinek mi tetszik jobban. Egy a lényeg, hogy maradjunk együtt, hallgassuk a legjobb rockzenéket, hogyha elhagytuk Budapestet és határait, akkor online streamen is lehetséges ez, akár New Yorkba is kimehet az ember, hogyha nagyon akar, és ott is lehet bennünket hallgatni, csak annyi www.rockradio.hu. És a Nazareth együttes érkezik, akiknek legnagyobb slágere az 1975-ben megjelent Love Hurts, de ez eredetileg az Everly Brothers nagy sikerű dala volt még 1960-ban, de aztán Roy Orbison is feldolgozta, végül a Nazareth tette azt vele, egy kicsit megrokkosítgatták, ugye, amit kellett, és aztán utána lett óriási, valami egészen elképesztő sláger. Ez a Nazareth és a Love Hurts.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103 9 Rock FM, hát hölgyeim és uraim, meg volt már a nagy bejelentés, de hát én imádom ezt mondogatni. Bryan Adams 8. alkalommal koncertezik Magyarországon 2026-ban, mégpedig december 16-án lép fel az MVM Dome-ban. Ugye minden második évben fellép Magyarországon, és ez a koncertje már időszerű volt pont ennél fogva, hiszen tavaly nem volt nálunk, a Roll with the Punches turnéval jön-megy a világban, egyébként ő nem tud megülni a fenekén, úgyhogy ezt nyugodtan leszögezhetjük, és mi imádjuk őt, és nagyon-nagyon örülünk, hogy minden második évben jön. Kanada egyik legismertebb zenésze, csaknem 5 évtizede tartó karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és azt gondolom, hogy igazából ennél többet nem is kell róla mondani, annyit tudunk, hogy szeretjük, óriási öröm, hogyha eljön hozzánk és fellép nálunk, úgyhogy várjuk szeretettel Bryan Adams Run to You.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

93 Rock FM. Na, azt mondja, hogy Alice Cooper, akiről nekem mostanában mindig a Hollywood Vampires jut eszembe. Ugye 2023-ban jöttek ők ide koncertezni, de akkor valamilyen oknál fogva nem tudtak fellépni. Hát mindenki azt mondja, hogy Johnny Depp miatt, de szerintem ezek csak ilyen pletykák, az is lehet, hogy igaz, az is lehet, hogy nem. Bolond ember, aki azt kutatja, ami volt, ugye, hát mi pedig nem kutatjuk, viszont most 2026. szeptember 8-án bepótolták ezt a koncertet a Pap László Budapest Sportarénában, mégpedig állítólag fantasztikus volt, én sajnos nem tudtam ott lenni, de ettől függetlenül zseniális. Egyébként azt kevesen tudják, hogy a Hollywood Vampires eredetileg egy rockzenészek alkotta egyesület volt, akik szabadidejükben az asztal alá itták egymást a Los Angeles-i Rainbow Bárban. A tagok olyan ikonikus előadók voltak, mint John Lennon, Keith Moon, Ringo Starr vagy John Bonham. Mivel a csapat javarésze már nem él, az egyesület kitalálója Alice Cooper 2012-ben létrehozta az azonos nevű zenekart, amely tiszteleg a már eltávozott cimborák előtt. Most egyelőre ő van benne, Joe Perry az Aerosmith gitárosa, illetve Johnny Depp színművész úr. Ő itt Alice Cooper és a Poison.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
2: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
3: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtök, azaz a kis pénteki Rock délelőtt, de ez nem akármilyen csütörtök, ugye? Október első napjáról beszélgetünk, tombol az indián nyár, amelynek mi rendkívüli módon örülünk, és arra kérjük, hogy maradjon még. Minél tovább, annál jobb. Nem mondunk időpontot, és nem kívánunk lehetetlen. Egy a lényeg, hogy itt vagyunk, hallgatjuk a legjobb rockzenéket, aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki otthon pízik, annak jó pihit, és már is a Led Zeppelinnel megyünk tovább, amelyet egyébként online streamen is meg lehet hallgatni, www.rockradio.hu. Ez egyik legnagyobb slágerük, az angol hard rock legenda 1969-ben megjelent második albumának nyitódala és első kislemeze. Ez volt a banda első amerikai sikere, több mint 1 millió példányban kelt el csak a tengeren túlon. Egyébként a dalt Jimmy Page gitáros még 1968 nyarán írta a lakóhajóján, és ezen kívül még az én egyik személyes kedvencem, Led Zeppelin, Whole Lotta Love.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométernél lévő Sasfészektó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások, ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni, a terelőutat táblák jelzik. Az M3-as autópályán Gödöllő térségében a leállósávot aszfaltozzák, a 32-es és a 37-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon mindkét sávot leszűkítették, és a sebességet is jelentősen korlátozták. A munkák ideje alatt a Kisbagi pihenőhely sem használható. Az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár közelében a 66-os és a 64-es kilométer között aszfaltozás kezdődött, ezért előbb a külső és a belső sávot, majd a középső és a belső sávot lezárták. A munka csütörtök délutánig tart. Plusz 36 20 99 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Néde lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már is jön az AC/DC, ez a Big Gun.

93 Rock FM, egy jóféle kis One Hit Wonder, őt úgy hívják, hogy Meredith Brooks, az énekesnőnek 1997-ben jelent meg Blurring the Edges című debütáló albuma, és arról már mindjárt ki is jött a legnagyobb slágere, és egész pályafutásának legismertebb dala, ez pedig nem más, mint a Bitch. Ez a dal 4 hétig tanyázott a top 10-ben az Egyesült Államokban és Angliában egyaránt, de további 9 országban került a legjobb 10 közé. A kislemezből több mint 1 millió példány kelt el csak a tengeren túlon, és 1998-ban Grammy-díjra is jelölték a legjobb női rock ének előadás kategóriában. Hát talán a fiatalabb generáció onnan ismerheti, hogy még mind a mai napig számos filmben és sorozatban felcsendül, és további érdekesség, hogy széles körben elterjedt az a tévhit, hogy ennek a dalnak az előadója nem Meredith Brooks, hanem Alanis Morissette. Nem Meredith Brooks, ez a Bitch.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt, hát hölgyeim és olyan nincs már sok a hétvégéig, viszont még sok van októberből, mert hogy ez október első napja, bizony egy jó kis indián nyárral köszöntött be, úgyhogy reméljük, hogy a hónap további része is ilyen lesz, legalábbis a végéig mindenképpen, aztán utána majd meglátjuk. Egy a lényeg, hogy együtt vagyunk, hallgatjuk a legjobb rockzenéket, mert azok itt találhatók, még akár online streamen is, www.rockradio.hu, és együtt készülünk a hétvégére, mégpedig a Queen-nel. A zenekarnak 1975-ben jelent meg a Night at the Opera című negyedik lemeze, és minden idők egyik legnagyobb rock klasszikusa ezen van rajta, mégpedig ezt úgy hívják, hogy Bohemian Rhapsody. Ez egy monumentális 6 perces tétel, és 6 különböző intro, ballada, gitárszóló, opera, hard rock, outro részből áll, és a zenekar progresszív rock közeli oldalát mutatja be. Hát legyen róla ennyi elég, mert akadémiai székfogalók vannak róla. Ez a Queen és a Bohemian Rhapsody.

103.9 Rock FM, pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyolfelhők lehetnek az égen, amelyek délután nyugat felé távoznak. Csapadék továbbra sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk délies széllökés, kora reggelre 0 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 23-27 fokot mérhetünk. Hát maradjon ez így, csak ennyit kérek, jó? És már is adom cserébe a Third Eye Blind dalát, ez a Semi-Charmed Life.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, no ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, jön Szili és a Rock the Night, én pedig mindenkit várok holnap is, nagy-nagy szeretettel, már nagyon hétvégi hangulatban, egy fantasztikus pénteki Rock délelőttel, addig is kellemes délutánt és estét, jó, Vénasszonyok nyarát, Csizinszki, Éva vagyok, ő pedig a Van Halen és a Panama.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, azt gondolom, hogy minden egyes alkalommal így köszönjön be az október, és akkor nagy bajunk nem lehet, ráadásul úgy is folytatódjon, mint ahogy az előrejelzések ígérik, minimum 8-áig, de utána sem lesz rossz idő, jöhet a csapadék, jöhetnek a csúnya felhők, de még mindig 18-20 fokról beszélünk, de ez mind 10-e után történik meg, és még csak 1-e van. Október 1-én 25 fok rengeteg napsütéssel, hétvégére is, amit mi Rock FM-esek már péntektől számolunk. Kellemes délutánt kívánok, Lavancsek Krisztián vagyok. Nem kisebb egyéniség most a csütörtöki rock délutánban, mint a Deep Purple és a Chiding Time.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, az útinform információi szerint átépítik a terelést az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé változatlanul a külső és a leálló sáv lesz járható a 19-es és a 61-es kilométerek között. Budapest felé azonban az 55-ös és a 33-as kilométerek között a belső átterelt sáv forgalmát visszavezetik a Budapest felé vezető pályaoldalra. Így Budapest felé két sávon egymás mellett halad majd a forgalom ezen a bő 22 kilométeren. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos-Mizsei és Örkény közötti szakaszon munkavégzés miatt csak egy sáv járható, a torlódás jelenleg több kilométeres. A torlódásban ráadásul baleset történt a 64-es kilométernél, a forgalmat megállították, így itt több mint 8 kilométeres torlódás alakult ki. És a 3-as főút és az M0-as autóút csomópontjában nagy mennyiségű szennyeződés került a burkolatra. A 3-as főútról jelenleg nem lehet felhajtani az M0-as autóútra a Megyeri híd felé. Az ellenkező irányba kell felhajtani és a következő csomópontban visszafordulni. Budapesten baleset történt a Bach csomóponti felüljárón, és még egy baleset az M3-as autópálya kivezető szakaszán, és a következőkre kell még figyelni a hétköznapi közlekedésben. Egyirányosítás van jelenleg a 6. kerületben a Podmanicki utcában, lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé, és éjszakai lezárás lesz a Lánchídon és a Városligeti Zielinszki hídon. 23.30-tól 4.30-ig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

tőzzel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

Az már egyszer biztos. Vagyis, hogy tele van a város szerelemmel. 103.9 Rock FM. Hát az októberi nyárról szerintem most már bátran beszélhetünk. Kicsit bizonytalanok voltunk szeptemberben, amikor az előrejelzéseket néztük, mert azt mondtuk, hogy jó, hogy jó idő lesz, de ez minthogyha túlzás lenne, nem? Már szeptemberben is, mert hogy akkor még melegebb volt, és időről időre még jobb. Kirobbanó idő, nyárias meleg, indián nyárnak, vénasszonyok nyarának, mindennek nevezték. Na de akkor az októberi nyarat meg hogy nevezzük? Hogy akkor még ez tart? Oké. Meatloaf, Rock and Roll Dreams Come True, 103.9 Rock FM.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a csütörtöki rock délután 1992 a karrierindítás. Számoljuk csak össze, hogyha az Ugly Kid Joe még most is létezik, akkor az hány év? Jó, azért voltak mosolyszünetek a karrierben, mert hogy a 90-es évek végéig tartott a sikerhadjárat. Nem is olyan sok egyébként az alternatív rock korszakban ilyennel indítani, hogy Everything About You, és utána 7 évig szerepelni folyamatosan. Ez ugye nem feltétlenül a slágerlistákat, hanem inkább a koncerteket illeti, de hát azért a slágerlistákat is időről időre megjárták, szóval szép eredmények, és aztán most legutoljára pár évvel ezelőtt pont Budapesten voltak, pont találkoztak Dandó Ádi kollégámmal, és pont a Rock FM-en keresztül jelentették be, hogy ők nagyon is vannak, dolgoznak, sőt, még egy új nagy lemez is készül. Mindez már történelem, részletek a Rock FM YouTube csatornáján, vagy a rockradio.hu web oldalunkon. Útinform legfrissebb, átépítik a terelést az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé változatlanul a külső és a leálló sáv lesz járható a 19-es és a 61-es kilométerek között. Budapest felé azonban az 55-ös és a 33-as kilométerek között a belső átterelt sávforgalmát visszaterelik a Budapest felé vezető pályaoldalra. Így Budapest felé két sávon egymás mellett halad majd a forgalom ezen a bő 22 kilométeren. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos Mizsei és Örkény között súlyos baleset történt az elmúlt több mint fél órában, pontosan a 64-es kilométernél. A forgalmat megállították csaknem 30 perce, több mint 8 kilométeres a torlódás. Aki teheti, már a 80-as kilométernél a 445-ös főúti csomópontban hajtson le az autópályáról. Budapesten baleset történt a Pach csomóponti felüljárón, egyirányúsítás van továbbra is a 6. kerületben a Podmanicki utcában, lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé, és éjszakai lezárás lesz a Lánchídon és a Városligeti Zielinszki hídon ma 23:30-tól hajnali 4:30-ig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, ZZ Top, óriási sikerek a 70-es évekből és a 80-as évekből, de úgy is fogalmazhatnék, hogy nem csak ebből a két évtizedből. Tulajdonképpen, ha a 70-es évek elején is léteznek már, akkor 1972 az első Francine dal, amit egyáltalán jegyeztek az amerikai slágerlistán. Nagyon csúnya pozíciókban, na de akkor is, mert hogy 1970 körül például a többi kiadott dallal fel sem kerültek a top 100-ba. És aztán jönnek olyan ismert sikerek, mint a LaGrange 1974-ből, a Tush 1975-ből, na azt már az első 20-as mezőnyben is jegyezték az amerikai slágerlistákon. És a 70-es évek vége mérsékeltebb, vagy éppen megint csúnya helyezéseken végződő sikerekkel telik el. 1983-ban teljesen új korszak következik, mert hogy az Eliminator albummal világsikerekre törnek, és a Gimme All Your Lovin' ugye minden idők egyik legnagyobb slágere a mai napig, ugyanígy a Sharp Dressed Man, és 1984-től a Legs, és aztán az Afterburner album, amivel átlépünk a 80-as évek közepébe. A dolog érdekessége, hogy a tomboló popkorszakban a hard rock heavy metal is tombol, a populáris dallamos rock is, és hát akkor a texasi szakállasoknak jön az úgynevezett Texas rock, amit ők tudtak a legjobban. Mondjuk azért ez is populáris dallamos rock. Ugye a Sleeping Bag, a Stages, a Rub Boy, és ezen kívül még a Double Back is, de ezzel meg már átlépünk a 90-es évekbe. Elképesztő korszakok, elképesztő zenék, és a Viva Las Vegas 1992-ben jelenik meg. Szóval nem lehet őket leírni harmadik évtizedben sem. Hölgyeim és uraim, ZZ Top most a Rock FM-en, ez a Sharp Dressed Man.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Nagyon sok a baleset Budapesten, a Rákóczi hídon történt egy, a 18. kerületben a Kisfaludi utcában, a Budaörsi úton is és a Budafoki úton is. Köszönöm Rock FM hallgatóknak a percről percre tájékoztatást. Egyirányosítás van a 6. kerületben a Podmanicki utcában, lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton, a Móricz-Zsigmond körtér felé, és éjszakai lezárás lesz a Lánchídon és a Városligeti Zielinszky hídon ma 23.30-tól hajnali 4.30-ig. Sávlezárások a fővárosban a 14. kerületben a Stefánia úton, a 11. kerületben a Bartók Béla úton, a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé, és a 2. kerületben a Pasaréti úton. Itt lezárás is van a Ditró utcában. További lezárások a 13. kerületben a Raúl Wallenberg utcában és a Petneházi utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 18. kerületben a Nap utcában, és félpályás lezárás van a 2. kerületben a Pasaréti úton. Továbbra is korlátozások vannak az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton, és váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Cecz János közben.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
3: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, amikor paródia dalokból lesznek a pályafutás legnagyobb sikerei. Kiss, I Was Made For Loving You, ekkor még ki voltak festve, de úgy gondolták, hogy populáris rockslágert kell csinálni a 70-es évek végén, mert hogy bejött a tingli-tangli, vagyis hogy a disco rock már a 70-es évek végén sikerült a Rolling Stonesnak, sikerült a Queennek, és mondjuk a kettő között sikerült a Kissnek is. Ők mondjuk nem gondolták, hogy ezzel a stílussal ennyire népszerűek lesznek, pont ezzel a dallal. Egyébként volt még, akik nem bíztak a sikerben, például ha már a 70-es éveknél tartunk, Kurt Douglas és a Kung Fu Fighting, ez nem volt rock dal, de azt gondolták, hogy jó lesz a B-oldalra, mert hogy ilyen ho-ha dal lett belőle, és egyébként meg minden idők egyik legnagyobb sikere, már csak a Kung Fu miatt is gondolom én a 70-es évekből, de ebben nem feltétlenül vagyok biztos. És aztán, hogyha meg a 80-as, 90-es évek váltására gondolunk, akkor meg Vanilla Ice és az Ice Ice Baby, aminek azért van rock alapja, hiszen a 80-as évek elejéről az a bizonyos Under Pressure, ami Queen és David Bowie. És az Ice Ice Baby-re is azt gondolták, hogy jó lesz ez, mit tudom én, milyen B-kategóriás, B-oldalas dalnak, és megint minden idők legnagyobb sikeréről beszélünk saját műfajában, rockzenei alapokra, rebetét a 80-as, 90-es évek váltásánál. Szép dolgokból a csúnya dolgokba kellemes délután, Klavancsa Krisztián vagyok, az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tata térségében a 65-ös kilométernél súlyos baleset történt, egy személyautó kamionnal ütközött össze, a forgalmat megállították az M1-esen, vagyis hogy járhatatlan jelenleg a főváros felé, aki teheti a 67-es vagy a 85-ös kilométerek csomópontjában hagyja el a pályát. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos Mize és Örkény között is súlyos baleset történt, de ez korábban a 64-es kilométernél a forgalmat több mint egy órája megállították. Itt legalább 10 kilométeres a torlódás, aki teheti már a 80-as kilométernél a 445-ös főúti csomópontban hajtson le az M5-ösről. És az M0-as autóút déli szakaszán az M5-ös autópálya felé a Deák Ferenc hídon a 15-ös kilométernél két személyautó ütközött össze a legbelső sávban, itt is torlódik a forgalom. És korábban mondtam már, hogy Budapest is tele van balesetekkel, a Rákóczi hídon történt egy, a 18. kerületben a Kisfaludi utcában, illetve a Budaörsi úton is, és a Budafoki úton is. Jó utat, vigasztalásul a Rock FM-en a legjobb a Kenny Loggins és a Danger Zone a Top Gunból.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM feljövőben a bikini, mielőtt elmegyek. Múltkor a bikini kapcsán pont a rejtett agresszióról beszéltem magyar dalokban, és elsősorban magyar dalokban, de most itt volt a Guns N' Roses és a You Could Be Mine. Hát ha a Terminátorhoz kapcsolódik a zene, akkor abban mi van? Nem is annyira rejtett az agresszió. Oké, bikini, mielőtt elmegyek most a Rock FM-en, mondjuk ez kellemesebb dal, mint a megüssem vagy ne üssem. Agresszió kizárva a következő 3,5 percben.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten egyirányúsítás van a 6. kerületben a Podmanicki utcában, lezárás van a 11. kerületben a Karinthy-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé, és éjszakai lezárás lesz a Lánchídon és a Városligeti Zielinszky hídon ma 23.30-tól hajnali 4.30-ig. Sávlezárások még a fővárosban a 14. kerületben a Stefánia úton, a 11. kerületben a Bartók Béla úton, a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé és a 2. kerületben a Pasaréti úton, ezzel párhuzamosan itt lezárás van a Ditró utcában. Lezárások a 13. kerületben a Raúl Wallenberg utcában és a Petneházi utcában is, a 6. kerületben a Városligeti fasorban, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 18. kerületben a Nap utcában és félpályás lezárás van a 2. kerületben a Pasaréti úton. Korlátozások vannak továbbra is az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton, és váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Cecz János közben.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
4: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
5: Mindigszáraz.hu.
0: Mindigszáraz.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, most már nem a szeptemberi nyár, hanem az októberi nyár folytatódik. Október 1-én is 25 fok a napi csúcs hőmérséklet, és ez a következő napokban is változatlanul így lesz. A hajnali hőmérsékletek azonban 8-10 fokból átmennek 5-6 fokba. Így nem árt az óvatosság és az úgynevezett réteges öltözködés. A következő napok időjárása viszont meglehetősen egysíkú, egy darab felhő nem lesz az égen napokon keresztül, de a rengeteg napsütés hatására a 25 fokból néhány helyen 26-27 fok is lehet. Ez fokozottan érvényes a most következő hétvégére, péntekre, szombatra, vasárnapra. Hétfőn jöhetnek a felhők, de nem sok változás lesz az időjárásban, és egészen október 8-áig nagyon hasonló állapotokra kell számítani. Akkor talán jönnek hidegfrontok, akkor talán jönnek olyan felhők, amiből csapadék is lehet, és ennek hatására megváltozhat a napközbeni hőmérsékleti csúcs.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: 103.9 Rock FM, 1976-ben járunk Boston városában. Tombola klasszikus rock. Mi legyen a csapat neve?
1: Igen, igen.
0: Boston. Alapító és vezető Tom Scholz gitáros, billentyűs, dalszerző és producer is, aki a zenekar egyedi hangzását és stúdiótechnikáját alkotta meg. Óriási sikerek mondjuk 1978-ban a More Than a Feeling, és éppen tombol a diszkó korszak, de ez a Bostont egyáltalán nem zavarja. Aztán, ahogy a klasszikus rock kezd átalakulni a 80-as évek elején, úgy a Boston sem jelentett meg lemezeket, mert hogy a 70-es években kettő nagy lemezt azért sikerül, 1986-ban viszont mindennél fényesebb a visszatérés. 86 végén vezetik az amerikai slágerlistát a szerelmes balladával, az Amandával. És ezen kívül még egy csomó minden más, a We Are Ready, vagy a Can't You Say You Believe In Me, és ez mind-mind Boston, nem csak a 70-es évek klasszikus rock korszakában, hanem a 80-as években is. Hölgyeim és uraim, Boston a Rock FM-en minden idők egyik legnagyobb sikerével.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rock.

0: közlekedés.
1: Budapesten egyirányosítás van a 6. kerületben a Podmanicki utcában, lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé, és éjszakai lezárás lesz a Lánchídon és a Városligeti Zielinszki hídon ma 23.30-tól hajnali 4.30-ig. Sávlezárások még a fővárosban a 14. kerületben a Stefánia úton, a 11. kerületben a Bartók Béla úton, a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé és a 2. kerületben a Pasaréti úton, ezzel párhuzamosan itt lezárás van a Ditró utcában. Lezárások a 13. kerületben a Raúl Wallenberg utcában és a Petneházi utcában is, a 6. kerületben a Városligeti fasorban, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 18. kerületben a Nap utcában és félpályás lezárás van a 2. kerületben a Pasaréti úton. Korlátozások vannak továbbra is az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton, és váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Czecz János közben.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good fun.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten egyirányosítás van a 6. kerületben, a Podmanicki utcában, lezárás van a 11. kerületben, a Karinti-Frigyes úton, a Móricz-Zsigmond körtér felé, és éjszakai lezárás lesz a Lánchídon és a Városligeti Zielinszki hídon ma 23.30-tól hajnali 4.30-ig. Sávlezárások még a fővárosban, a 14. kerületben a Stefánia úton, a 11. kerületben a Bartók Béla úton, a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé, és a 2. kerületben a Pasaréti úton, ezzel párhuzamosan itt lezárás van a Ditró utcában. Lezárások a 13. kerületben a Raúl Wallenberg utcában és a Petneházi utcában is, a 6. kerületben a Városligeti fasorban, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 18. kerületben a Nap utcában, és félpályás lezárás van a 2. kerületben a Pasaréti úton. Korlátozások vannak továbbra is az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton, és váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Cecz János közben.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039. Amikor végül

103.9 Rock FM, most már nem a szeptemberi nyár, hanem az októberi nyár folytatódik. Október 1-én is 25 fok a napi csúcs hőmérséklet, és ez a következő napokban is változatlanul így lesz. A hajnali hőmérsékletek azonban 8-10 fokból átmennek 5-6 fokba. Így nem árt az óvatosság és az úgynevezett réteges öltözködés. A következő napok időjárása viszont meglehetősen egysíkú, egy darab felhő nem lesz az égen napokon keresztül, de a rengeteg napsütés hatására a 25 fokból néhány helyen 26-27 fok is lehet. Ez fokozottan érvényes a most következő hétvégére, péntekre, szombatra, vasárnapra. Hétfőn jöhetnek a felhők, de nem sok változás lesz az időjárásban, és egészen október 8-áig nagyon hasonló állapotokra kell számítani. Akkor talán jönnek hidegfrontok, akkor talán jönnek olyan felhők, amiből csapadék is lehet, és ennek hatására megváltozhat a napközbeni hőmérsékleti csúcs.

103.9 Rock FM a csütörtöki rock délutánt a pénteki követi csodálatos időben, és ez már nálunk nagyon a hétvége, egybe mosva a szombattal és a vasárnappal. Bűbi Szili most a műsorvezető 8 órától, Klavancsa Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet. Azzal a dallal búcsúzom, amit Deák Bill Gyula is elénekelt, és nem csak a Rock FM speciális hétvégéjében. Eredetileg Piramis, Révés Sándor hangjával. Kóborangyal.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Jó estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. Én hozom a földkerekség legjobb rockzenét. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az életsúlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A Rock the Night éjfélig nem áll meg, és nem is lassít. Tartsatok velem, kalandra fül!

103.9 itt a Rock FM-en, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, az a Szili, és akkor induljunk el a Szilipédiával. No, hát ma október 1-én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit az év 274. napján. Az évből még egészen pontosan 91 nap van hátra. Névnapjukat ünneplik a Malvinok és a Remigiusok, nagyon fontos, Remigius kisfiam, gyere csak ide, meghúzom a füledet, és a Terenziák, ők is. Na hát az ősz második hónapja sokszor az aranyoktóber, hiszen ilyenkor érnek be a szőlők, kezdődnek a szüreti mulatságok, és a népi hiedelmek szerint, amilyen az időjárás október első napján, olyan lesz az egész hónap is. Na, akkor milyen is ez? Hát egy ilyen se ilyen, se olyan. Hát nagyon úgy néz ki, hogy ezen az időjáráson már csak a rockzene segíthet itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM, ez itt a Szilipédia, és október 1-e a zene világnapja. Yehudi Menuhin hegedű művész javaslatára 1975 óta ezen a napon ünnepeljük a zenét szerte a világon. Magyarországon is sok koncert, iskolai rendezvény kapcsolódik hozzá, a motto pedig nem más, mint hogy a zene mindenkié, a klasszikustól a népzenén át egészen a rockig. Hát meddig? Eddig. Itt a 103.9 Rock FM-en is.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. No, hát 1935. október 1-én született Julie Andrews, az angol színésznő és énekesnő, akit a világ leginkább a Mary Poppins és a Muzsika hangja című filmekből ismer. Bár a magyar közönség inkább filmjei révén rajong érte, Broadway sztárként is óriási karriert futott be, és Oscar-díjat is nyert. Julie Andrews.

103.9 Rock FM, hát gyerekek, nem akármilyen zenei fejedelem ünnepli ma a születésnapját. Egy ember, akit szerintem, hogyha jobban belegondolok, szerintem mindenki szeret. Legyen az rocker, popper, vagy Péter, vagy Pál, bárki, akivel beszél az ember, kérdez meg, hogy szeretette Stinget, és azt fogja rám mondani, hogy igen. Olyan zenét játszik, ami egyszerűen minden szűrőn átmegy, aki egy picit is hajlamos a virőségi zenére, vagy fogékony rá. Szóval, hölgyeim és uraim, ma ünnepli születésnapját Sting, a világhírű angol zenész Gordon Matthew Thomas Sumner néven született 1951-ben, és hát a Police frontembereként robbant be, majd szólóban is ikon lett. Dalait, mint az Englishman in New York, vagy a Fields of Goldot, hát azt gondolom, hogy a magyar közönségnek pláne nem kell bemutatni, mert agyon játszotta minden rádió. Nagyon bírom Stinget, imádom, ha basszusgitározik, imádom, hogyha gitározik, és valójában mindenki imádja.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

0: 103.9 Rock FM. Hát képzeljétek el, hogy 1958. október 1-én indult be hivatalosan a NASA, az amerikai űrügynökség. Azóta a holdra szállástól a Mars kutatásig rengeteg mérföldkő fűződik hozzá. Érdekesség, hogy az alapítást közvetlenül a Sputnik sok, vagyis a szovjet műhold fellövése váltotta ki.
1: Mikor elsuhanni látod éjjel az árnyakat, ha nem veti meg senki más aznap az ágyadat, csak halkan szól egy dal,

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szálunk 9 Rock FM. Hát gyerekek, 1908. október 1-én jelent meg a Ford T-modell. Az autó, ami alapjaiban változtatta meg a közlekedést. Henry Ford találmánya a futószalagos gyártásnak köszönhetően mindenki számára elérhetővé tette az autózást. És hát ez a sok kis Thin Lizzy még Magyarországra is eljutott. Hát szám szerint nem tudom megmondani, hogy mennyi, de úgy azért jó pár. Szóval itt a 103.9 Rock FM-en is éljenek az autósok ma este is Budapest útjain, és közben hallgassátok a 103.9 Rock FM-et.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, hát a most következő hírrel sokra nem megyünk, de azért elmondom, hogy 1949. október 1-én kiáltották ki a Kínai Népköztársaságot. Mao Zedong a Tiananmen téren jelentette be a történelmi eseményt, bár távoli történelem, hatása viszont a világpolitikára óriási volt, hiszen Kína azóta a globális gazdaság egyik legerősebb szereplője lett.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, ez itt a Szilipédia. No, és akkor felhívnám a fiatalok figyelmét, hogy ma van az idősek világnapja. Az ENSZ kezdeményezésére minden évben ezen a napon hívják fel a figyelmet az idős emberek tiszteletére, méltóságára és megbecsülésére. Magyarországon is egyre több település szervez ünnepséget vagy műsort az idősek köszöntésére, és hát hogyha van egy nagyapád, akkor gyorsan szaladj oda hozzá, vagy hívd fel telefonon, és mondd el neki, hogy mennyire, de mennyire fontos ő neked. Köszönjük szépen az időseknek, hogy felneveltek minket.

103.9 Rock FM elmúlt 11 óra, és az utolsó órában is én hozom a földkerekség legnagyobb rock slágereit, rock tudnivalóit, rock pletykáit. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkoshogykáig. A taxisoknak jó forgalmat, a tűzoltóknak, mentőknek és rendőröknek pedig, hogy úgy mondjam, kiegyensúlyozott estét kívánunk. 11 után és a földkerekség legnagyobb rockslágereivel folytatódik a Rock the Night.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, jaj, mit találtam? Hát gyerekek, nem akárki születésnapos ma. Nem akárki születésnapos ma, mert ma ünnepli születésnapját az 1930. október 1-én született Richard Harris ír színész, aki a fiatalabb generációt leginkább, hát ugye Dumbledore professzorként ismerhetett meg a Harry Potter első két részéből. Hát egyébként a Harry Potteren túl gyakorlatilag mindent eljátszott színházban, amit csak lehetett, úgyhogy színházban és filmekben abszolút mértékben hatalmasat alkotott, de zenei karrierje is volt. Hát, hogy rockzenei, arról nem szól a fáma. Minden esetre Dumbledore professzor a mai napon ünnepli születésnapját. Az Isten éltesse!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.